tócale, tócale, tócale, tócale, póngale, póngale, póngale, póngale, métale, métele, métele, vacile, métele perreo, métele peluque, métele peluque. Vamos, Maite, vamos, Maite, vamos, Maite.